A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
1: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Az Idősek Világnapja alkalmából rendez ünnepséget Dunaújváros önkormányzata október 4-én. Az ünnepségnek a Bartók Kamara Színházad otthont, ahol 18 órától kezdődnek a színpadi programok. A rendezvényen a Margarita Tagovoda óvodásai és nevelői is közreműködnek, a sztár fellépő pedig a fonogramdíjas énekes Péter Schramek lesz. Az ünnepségre 17 óra 30-tól várják a vendégeket, amelyen a részvétel ingyenes, azonban kizárólag Dunaújvárosi lakcímmel rendelkező idősek vehetnek részt rajta, így a belépéskor szükséges lesz a lakcímkártya bemutatása. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetben is. A program célja, hogy a résztvevők a szabadulásuk után nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon és sikeresebben illeszkedjenek vissza a társadalomba. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint egy szakma megszerzése nem csak tudást és végzettséget ad a fogvatartottaknak, hanem önbizalmat, célokat és új perspektívát is jelenthet. A Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott sikeresen zárta a szociális ápoló és gondozóképzés első évét. A képzés kifejezetten férfi elítéltek számára indult, írja oldalán a Duna Online. Újra a nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Az Európai Mobilitási Hét programjai között kisebb és nagyobbak is tanulhattak a klímaváltozástól, illetve a környezetvédelemről. Ennek apropójából ingyenes filmvetítés várta a legkisebb gyerekeket a Kultik moziban. A gyerekek a Flow, azaz Áradás című, egyébként Oscar-díjjal jutalmazott animációs filmet nézhették meg. A történet szerint az eddig ismert világot pusztító áradás sújtotta olyan, amely során eltűnt az ember, vele együtt pedig a szilárd talaj nagy része, írja weboldalán a város. 50 éves az Intercisza Múzeum állandó kiállítása, jubileumi konferenciával ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállításának évfordulóját október 1-én. Az Intercisza Múzeum közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a Városházatéri intézményben előadásokkal, tárlatvezetéssel és kerekasztalbeszélgetéssel idézik fel az elmúlt 5 évtized történetét és szakmai munkáját. A program során szó lesz a múzeum jelenéről és jövőjéről is. A résztvevőket 9 és 10 óra között várják regisztrációra. A konferencia 10 órakor kezdődik. A rendezvényen való részvétel előzetesen regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az intercisamuse@gmail.com e-mail címen lehet. A velencei tavi polgármesterek a megoldást igénylő problémákat is jelezték a kormány képviselőinek. Személyes egyeztetésen vettek részt dr. Bögi Viktória államtitkárral a térség polgármesterei. A velencei tó körüli teendőkről, mielőbbi megoldást igénylő problémákról is beszéltek a fórumon, így a Gárdony számára különösen fontos feladatokra külön is felhívta a figyelmet a városvezető, írja Feol. Az oroszországi Jekatyerinburgban rendezték meg a Global Hackathon, a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladatmegoldó csapatversenyének döntőjét a Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. A Magyarországot képviselő Dunaújvárosi Egyetem csapata külön díjas lett. A fináléban 15 országból 80 egyetemista versengett, köztük volt a Dunaújvárosi Egyetem csapata is. A résztvevőknek 20 óra állt rendelkezésre, hogy víziót alkossanak arról, miként hasznosítható a jövő városaiban az atomenergia, és miként járulhatnak hozzá a nukleáris technológiák az életminőség javításához. A témával bővebben foglalkozik a FEOL. Magyarország tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb jövője érdekében indított el az országos geotermikus kutatási projektet 2023-ban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ennek részeként most Dunaújvárosnál kezdtek szeizmikus méréseket. Speciális műszerekkel végeznek földtani kutatásokat Dunaújvárosnál több héten át. Ennek célja a geotermikus energia kinyerésére legalkalmasabb területek feltérképezése, miután a földhő a jövő egyik kulcsa lehet. A dunaújvárosi szeizmikus mérések elkezdését Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselő jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában. Közösségi oldalára feltöltött videójában írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diáktudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejérvár megyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okos telefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékekhez előírt tájékoztatást. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon, Bács-Kiskun vármegyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejér vármegyében is azt kéri, hogyha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és kötfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 26-a van, szombat, megkezdjük szeptember utolsó hétvégéjét, hogy az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Boomfunk MC's, a Freestylerrel, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Szól a Can't Stop the Feeling, ébredjünk együtt.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Cooney Williams és Moni Love közöse a Saturday, méghozzá Mausti editjében. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. Hamarosan hozok minden infót erről a napról, amit tudni kell. Ha meg a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, jön a Boomfuck MCs és ez a Free

0: Best of a legjobb zenék. Basement Jacks ébresztett minket, ez volt a Good Luck. Szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 26-a van szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-Johnt és Christina Milian-t köszönhetem. Ezen a napon van egyébként az Európa Tanács kedvezményezésére a nyelvi sokszínűség napja és a fogamzásgátlás világnapja, valamint a tiszta hegyek napja is. És ezen a napon rögzítették az első napfogyatkozást méghozzá időszámításunk előtt 322-ben, az ókori Mezopotámiában. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatjuk, ugyanis most tartok egy rövid szünetet, aztán a hírek után jön Florida, és szól a Good Feeling.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több órás napsütésre számíthatunk, délután 20-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség háromnegyedének 4.654.000 embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21.000-rel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagykanizsai épületeit, korszerűsítettek egy veszprémi labort, valamint több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Az új digitális programok az oktatók és a hallgatók ügyintézését, a mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzési rendszer pedig az oktatás irányítást segítik. Két katona meghalt szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Több mint 100-an adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120-an jelentkeztek. A kiválasztás nem ajánlás vagy ismeretség alapján, hanem átlátható eljárásban szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Megnyílt a WordPress fotó kiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktuson át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A WordPress fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadék oldó gyógyszert egy sztrókos beteg. Az eljárás a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. Csak nem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági deribláti homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár egy évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetben is. A program célja, hogy a résztvevők a szabadulások után nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és sikeresebben illeszkedjenek vissza a társadalomba. Makula György, ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint egy szakma megszerzése nem csak tudást és végzettséget ad a fogvatartottaknak, hanem önbizalmat, célokat és új perspektívát is jelenthet. A Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott sikeresen zárta a szociális ápoló és gondozóképzés első évét. A képzés kifejezetten férfi elítéltek számára indult, írja oldalán a Duna Online. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként pátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Sola Ama és a You Are The One I Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hogy milyen témák lesznek a mai nap reggelén. Hát már mondom is, érkezik majd egy kislány, aki a Rubik kockán új világrekordot állított fel a női kategóriában, úgyhogy e mindössze 6 éves, kíváncsi vagyok, hogy majd mi sül ki ebből, mennyi volt a pontos ideje, és egyébként mennyivel verte meg az előzőt, úgyhogy mindent körbe tárgyalunk ezzel kapcsolatban majd 7 óra után. Aztán 8 órakor jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol nyelvű filmben szerepel, erről is hozok minden részletet, és 9 óra után pedig irány a Forma 1 világa, ugyanis a mai napon rendezik meg a versenyt, és ez egy tök rendhagyó dolog, hogy szombaton lesz, mert hogy pénteken volt az időmérő, valahogy így jött ki ez az azerbajdzsáni nagy díj, és hogy Bakuban hogyan áll jelen pillanatban a mezőny, Antonelli esélyese vagy se, ezt is körbe fogjuk tárgyalni, na meg persze hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 7 óra után foglalkozunk azzal a 6 éves kínai kislánnyal, aki a női kategóriában a Rubik kocka összerakásában világrekordot döntött, aztán természetesen zenélünk is, hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Például itt lesz velem a Deja Vu, és szól majd a Can't Stop.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtve.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasmű út 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is

0: Osztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Az Idősek Világnapja alkalmából rendez ünnepséget Dunaújváros önkormányzata október 4-én. Az ünnepségnek a Bartók Kamara Színházat otthont, ahol 18 órától kezdődnek a színpadi programok. A rendezvényen a Margarita tagovoda, óvodásai és nevelői is közreműködnek, a sztár fellépő pedig a fonogramdíjas énekes Péter Schremek lesz. Az ünnepségre 17 óra 30-tól várják a vendégeket, amelyen a részvétel ingyenes, azonban kizárólag Dunaújvárosi lakcímmel rendelkező idősek vehetnek részt rajta, így a belépéskor szükséges lesz a lakcímkártya bemutatása. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskun vármegyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó, gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejér vármegyében is azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy 6 éves kislány új rekordot állított össze a női kategóriában, méghozzá Rubik kockánál. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a Fate lesz szól, majd az Insomnia és a Black Eyed Peas-szel indulunk. Ez a Don't Lie, elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szép reggelt mindenkinek!

Best FM a legjobb zenék. Egy mindössze 6 éves kínai kislány, Lien Yunche, remélem, hogy jól mondom, új női világcsúcsot állított fel a klasszikus 3x3-as Rubik kocka kirakásában, miután egy versenyen elképesztő 4,27 másodperces átlagidőt ért el. Ezzel az első női versenyző lett a világon, aki 4,5 másodperc alá tudott kerülni ebbe a kategóriába. Édesanyja elmondása szerint a kislány naponta 2-3 órát gyakorol, és több mint 1300 különböző algoritmus mozdulatsort memorizált. A kockázás mellett szabadidejében tánccal és zenével is foglalkozik. A Rubik Ernő magyar építész által a 70-es években feltalált logikai feltörő népszerűsége azóta is töretlen, és a profi versenyzők generációról generációra döntik meg a korábban elképzelhetetlennek hitt rekordokat. Gratulálunk a kínai kislánynak tényleg, és hát óriási dolog egyébként, hogy egy ilyen játék fent tudott maradni, ami innen Magyarországról származik a mai napig, és még mindig ott van a csúcson, és használják. Egyáltalán a Rubik Ernőnek is csak gratulálni tudunk, hogy egy ilyen hungarikumot alkotott. Nem tudom, hogy az a egyébként a Rubik kocka, de én most megszavaztam annak az ébredést, meg a napindítást pedig folytatom még hozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Fateless és az Insomnia hamarosan, a folytatás viszont a Deja Vu-jé szól a I Can't Stop most itt a Besten. Ébredjünk együtt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fateless és az Insomnia. Aki nem ébredt meg, az most ennek a dalnak köszönhetően fölkapta a fejét, mint ahogy én is. Szép reggelt. Szeptember 26-a van egyébként szombat. A Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John-t köszönhetjük, és Christina Milian-t. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nyelvi sugszűnésvég napja, a fogamzásgátlás világnapja és a tiszta hegyek napja is. Én most tiszta fejjel megyek tovább itt a reggelbe, csak tartok egy rövid szünetet, bedobok egy kávét, és a hírek után már játszom is, majd a Stars on 45 slágerét jön az If You Could Read My Mind, ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több órás napsütésre számíthatunk, délután 20-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 100-an adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120-an jelentkeztek. A kiválasztás nem ajánlás vagy ismeretség alapján, hanem átlátható eljárásban, szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Szőlészethez és borászathoz kapcsolódó programokkal várják a látogatókat októberben Egerben. Jövő pénteken új tematikus kiállítás nyílik a várban, ahol a látogatók tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével ismerhetik meg a helyi szőlőtermelés és borkészítés történetét. Emellett idén is megtartják a hagyományos egri vikavér ünnepi napokat. Október 16-a és 31-e között a belvárosban, valamint a Szépasszony völgyben egyaránt lesznek szakmai és gasztronómiai rendezvények. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskun vármegyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabóca fajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A NEBIH azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség háromnegyedének 4 millió 654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Csak nem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági delibláti homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítőcsapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár egy évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat. Bambuszrügy konzerveket vontak ki a forgalomból. A Royal Orient márkájú termékben a vizsgálatok szerint veszélyes ipari vegyület, bisphenol A oldódott ki, ezért senki se fogyassza el azokat, figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. A termék adatai megtalálhatók a hatóság honlapján. Két katona meghalt szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Az Európai Mobilitási Hét programjai között kisebb és nagyobbak is tanulhattak a klímaváltozásról, illetve a környezetvédelemről. Ennek apropójából ingyenes filmvetítés várta a legkisebb gyerekeket a Kultik moziban. A gyerekek a Flow, azaz Áradás című, egyébként Oscar-díjjal jutalmazott animációs filmet nézhették meg. A történet szerint az eddig ismert világot pusztító áradás sújtotta olyan, amely során eltűnt az ember, vele együtt pedig a szilárd talaj nagy része, írja weboldalán a város. Innen Fejér vármegyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és kötfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Begi közöse volt ez a nyári zápor. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat, a Justinák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John-t és Christina Milian-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább, na meg témánk is lesz majd. Elmondom, hogy 8 óra után a következő órában Ricky Martinnal foglalkozunk, aki 20 éve volt először benne egy spanyol nyelvű filmben, és most újra láthatjuk. Jönnek majd erről a részletek, hogy pontosan miben, és 9 óra után pedig a sportrovatban beszélhetnénk a magyar válogatottról, de sokkal aktuálisabb a mai Forma 1, úgyhogy kicsit ránézünk a rajtrácsra, hogy hogyan alakult, mert rendhagyó módon a mai napon lesz majd a verseny, méghozzá Azerbajdzsánban, úgyhogy a bakui pályára fogunk ellátogatni egy picit, és természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Craig David és Sting közöse a Rise or Fall, na meg most Janet Jackson, szól a 2

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 8 óra után jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol nyelvű filmben szerepel. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A spanyolok tudnak igazán érzelmesek lenni, meg a romantikázni, de mi most angol anyanyelven fogunk egy ilyen dalt meghallgatni, ugyanis Robbie Williams lesz a romantika felelős majd a következő órába. A She's the One-nal fog minket majd ébreszteni például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fele.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órán

0: Hajdúsághídtól délig nem lesz víz, míg a Szórád Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Az Európai Mobilitási Hét programjai között kisebb és nagyobbak is tanulhattak a klímaváltozásról, illetve a környezetvédelemről. Ennek apropójából ingyenes filmvetítés várta a legkisebb gyerekeket a Kultik moziban. A gyerekek a Flow, azaz Áradás című, egyébként Oscar-díjjal jutalmazott animációs filmet nézhették meg. A történet szerint az eddig ismert világot pusztító áradás sújtotta olyan, amely során eltűnt az ember, vele együtt pedig a szilárd talaj nagy része, írja weboldalán a város. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetben is. A program célja, hogy a résztvevők a szabadulások után nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és sikeresebben illeszkedjenek vissza a társadalomba. Makula György ezredes, a BBOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint egy szakma megszerzése nem csak tudást és végzettséget ad a fogvatartottaknak, hanem önbizalmat, célokat és új perspektívát is jelenthet. A Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott sikeresen zárta a szociális ápoló és gondozóképzés első évét. A képzés kifejezetten férfi elítéltek számára indult, írja oldalán a Duna Online. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 26-a szombat, van szeptember utolsó szombatja, és ebben az órában Ricky Martin lesz a középpontban, ugyanis újra 20 év után spanyol nyelvű filmben fog szerepelni. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napinítás mellé. Nina Sky-jal indulunk, ez a Move Your Body.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Ricky Martin érkezik, a Grammy-díjas énekes és színész 2 évtized után tér vissza egy spanyol nevű mozi világába. Ricky Martin a mexikói Guandel Gracia Bernal legújabb, remélem jól mondtam a nevét, és a címét is jól fogom mondani, Hombre al Gadu filmben kapott szerepet, emellett pedig a film exkluzív producere is lett. Az énekes egy Robi nevű karaktert alakít, a rendező elmondása szerint kezdettől fogva Martint képzelte el a szerepben, a sztár pedig a forgatókönyv ismerete nélkül azonnal igent mondott a felkérésre, bár a jeleneteit egyetlen egy nap alatt leforgatták, lelkesedésével a projekt egy legfőbb támaszává vált. A produkció világpremiérjét a Velencei Filmfesztiválon tartják, majd Torontóban is be fogják mutatni, és az egyike lehet annak a 17 alkotásnak, amely esélyes arra, hogy Mexikót képviselje majd a 99. Oscar gálán is. Nálam pedig az ébredés és a napindítás jeles képviselője lesz majd Robbie Williams a She's the One-nal, na meg most a Flower Power érkezik, és a You Won't Forget About Me most ide a Bestre.

0: Blast FM a legjobb zenék. A Well Hello-nak köszönhetően ellátogattunk egy diszkóklubba, és Tidernit is magunkkal vittük. Szűcs Judit slágerét dolgozták át zseniálisan. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van szombat. Együtt töltjük a szeptember utolsó hétvégéjének a reggelét és a délelőttjét. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Egyébként a mai napon van annak az évfordulója, hogy időszámításunk előtt 322-ben ezen a napon rögzítették az első napfogyatkozást az ókori Mezopotámiába, és egyébként a Tiszta Hegyek napja is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig mindjárt folytatom, csak tartunk egy rövid szünetet, és érkezik Will Smith, a hírek után itt lesz a Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több órás napsütésre számíthatunk, délután 20-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 100-an adtak be pályázatot a Nemzeti Parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120-an jelentkeztek. A kiválasztás nem ajánlás vagy ismeretség alapján, hanem átlátható eljárásban szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Szőlészethez és borászathoz kapcsolódó programokkal várják a látogatókat októberben Egerben. Jövő pénteken új tematikus kiállítás nyílik a várban, ahol a látogatók tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével ismerhetik meg a helyi szőlőtermelés és borkészítés történetét. Emellett idén is megtartják a hagyományos egri vikavér ünnepi napokat. Október 16-a és 31-e között a belvárosban, valamint a Szépasszony völgyben egyaránt lesznek szakmai és gasztronómiai rendezvények. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskunvár megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpa hordókabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabóca fajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A NÉBIH azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229.000 volt, 7.000-rel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség háromnegyedének 4.654.000 embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21.000-rel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Megnyílt a World Press fotó kiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktuson át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagykanizsai épületeit, korszerűsítettek egy veszprémi labort, valamint több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Az új digitális programok az oktatók és a hallgatók ügyintézését, a mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzési rendszer pedig az oktatás irányítást segítik. Csak nem két hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítőcsapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár egy évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Újra a nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Az Európai Mobilitási Hét programjai között kisebb és nagyobbak is tanulhattak a klímaváltozásról, illetve a környezetvédelemről. Ennek apropójából ingyenes filmvetítés várta a legkisebb gyerekeket a Kultik moziban. A gyerekek a Flow, azaz Áradás című, egyébként Oscar-díjjal jutalmazott animációs filmet nézhették meg. A történet szerint az eddig ismert világot pusztító áradás sújtotta olyan, amely során eltűnt az ember, vele együtt pedig a szilárd talaj nagy része, írja weboldalán a város. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják az adott termékekhez előírt tájékoztatást. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és kötfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenék, Fedele Grandék rázták fel a reggelt még hozzá. Ida Kor volt ott az oldalán, az az Ida Kor, aki 2027-ben, ha minden jól megy, érkezik majd Magyarországra. Kíváncsian várom egyébként, hogy élőben majd milyen lesz az énekesnő. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, érkezik a Flip the Script csapata, de előbb hagyd mondjam el, hogy a következő órában a sport lesz terítéken, és nem a magyar válogatottról lesz szó, ezt félretesszük egy kicsit, és majd holnap fogjuk kitárgyálni, ugyanis a mai napon rendezik meg rendhagyó módon szombaton a versenyt Bakuban a Forma 1-be. Az azerbajdzsáni nagy díjt fogjuk egy kicsit megnézni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam. Megyünk tovább, itt lesz például Dante Thomas, Miss Kaliforniája, meg ahogy ígértem, a Flip the Script, és szól a

0: Rajtrácsát és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ezek lesznek inkább túlnyomó többségben. Itt lesz velem Melanie C és az I'm Turn to You például.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetben is. A program célja, hogy a résztvevők a szabadulásuk után nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és sikeresebben illeszkedjenek vissza a társadalomba. Makula György, ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint egy szakma megszerzése nem csak tudást és végzettséget ad a fogvatartottaknak, hanem önbizalmat.

0: bizalmat, célokat és új perspektívát is jelenthet. A Párhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben 23 férfi fogva tartott, sikeresen zárta a szociális ápoló és gondozóképzés első évét. A képzés kifejezetten férfi elítéltek számára indult, írja oldalán a Duna Online. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Irány az azerbajdzsáni nagydíj, ahol rendhagyó módon a versenyt nem vasárnap, hanem szombaton rendezik a Forma 1-be, úgyhogy egy kicsit átnézzük a rajtrácsot, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napirítás mellé. Szeptember 26 szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Az ébresztő felelősök között ott van Tom Novi Limával az oldalán, a kezdés pedig Arás és Rebecca közösségé.

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, egy szabad hétvége után szombatra előhozott azeri nagydíjjal folytatódik a 2026-os Forma 1-es szezon. A világbajnoki állást a Mercedes domináns olasz pilótája Kimi Antonelli vezeti, akinek ez a hétvége sajnos eddig nem úgy alakult, mint ahogy tervezte, mert hogy az időmérőn, ami egyébként tegnap pénteken volt megtartva, a 16. helyet szerezte meg. Az első helyen Russell, a második helyen Leclerc, a harmadik helyen pedig Piastri volt, az abszolút favorit pedig Lewis Hamilton csak a 6. helyet tudta megszerezni. A 2026-os Forma 1-es azeri nagydíj futamát rendhagyó módon ma rendezik tehát, egy azerbajdzsáni nemzeti emléknap miatt. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, itt lesz velem például a Salt-N-Pepa és a Shoop, a folytatás pedig Gabrielle-é, és ez a Dreams most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Salt and Pepa és a Shoop, ami egyszer a 90-es években meghódította már a világot, aztán pedig újra a fiatalok körében is elterjedt a Deadpool filmnek köszönhetően a 2010-es évek elején. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, itt lesz például velem a brit DJ Fatboy Slim és a Praise You, a folytatás pedig a Try Again-é, itt most itt a Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk. Egészen délig hozom velük a hangulatot, hogy a Best hétvége is jól teljen. Bekészítettem például Segít, a Hey Sexy-vel érkeznek. Kortyolok egyet a vízemből, aztán folytatjuk majd 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több órás napsütésre számíthatunk, délután 20-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vegyes nyári szezont zárt a hazai turizmus, a fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak. Az ágazatnak több minőségi turistára lenne szüksége, de ehhez elengedhetetlenek a fejlesztések, elsősorban

0: A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár egy évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat. Megújult a felső zsolcai vasútállomás. A homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint kerékpártárolót is kialakítottak. A MÁV országos programjában több mint 33 állomás és megállóhely újul meg, és több helyen környezetrendezést is végeznek. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban kapott új típusú, életmentő véralvadék oldó gyógyszert egy sztrókos beteg. Az eljárás a súlyos nagyérrel záródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskunvár megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpa hordókabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabóca fajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A NÉBIH azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Két katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Russzi Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetben is. A program célja, hogy a résztvevők a szabadulások után nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon és sikeresebben illeszkedjenek vissza a társadalomba. Makula György, ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint egy szakma megszerzése nem csak tudást és végzettséget ad a fogvatartottaknak, hanem önbizalmat, célokat és új perspektívát is jelenthet. A Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott sikeresen zárta a szociális ápoló és gondozó képzés első évét. A képzés kifejezetten férfi elítéltek számára indult, írja oldalán a Duna Online. Újra a nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként pátyol és gomoly felhők zavarhatják.

0: Napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, hol is szeptember 26-a van szombat, indul a Best hétvége, naná, hogy a legjobb zenékkel, és olyan előadók társaságával tölthetjük ezt az órát, mint például a Backstreet Boys, de itt lesz velem például Shaggy, a kezdés pedig Bob Marley, a Jammin-nel indulunk, hadd szóljon, rádiózzunk együtt déli.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy. Szép napot mindenkinek, szeptember 26-a van szombat. A névnaposok a Justinák, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John-t és Christina Milliant köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nyelvi sokszínűség napja, és a fogamzásgátlás világnapja, és a tiszta hegyek napját is a mai napon tartjuk. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Itt lesz például velem a Blacketek és a Heartless, a folytatásban pedig jön egy kedvenc, még hozzá a Funky Bulik egyik kedvence, a Cantaloupe-pal megyünk tovább most itt a Best-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Pestefem a legjobb zenék. A Black Cat-ek megmutatta a világnak, hogy hogy kell összegyúrni a szimfonikus zenét a hip-hoppal és a rappel. Zseniálisra sikerült ez a dal, és természetesen folytatjuk még az óra végéig, van még bőven időnk, csak egy rövid szünet jön, aztán már is folytatom az NSYNC-kel. Itt lesz tőlük az It's Gonna Be Me hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, és utána pedig az utolsó közös órán következik a mai napon, amiben például itt lesz a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Együtt a jövőtökért. Köszöntöm Önöket. Az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a jövőtökért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű program sorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt,

0: További részletek a témában a Duna Online oldalán. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja Duna Online. Újra a nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Elindult az Okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejérvár megyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Holnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütési lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék nem várható. A déli egy szelet nyugaton és északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések is kísérhetik, tovább melegszik a levegő, a legmelegebb órákban 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en. Szakorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Sokat költünk bioélelmiszerekre. Egy rolleres mobilokkal helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak, gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Az elmúlt időszakban a labor, a bőr és a nőgyógyászati vizsgálatok drágultak a legnagyobb mértékben. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 25 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: 5 mobilt és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szeptember utolsó szombatjának az utolsó délelőtti órája következik. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 11 óra. Saját magam is belebonyolódtam ebbe. Egy biztos, hogy a legjobb zenék kikubancolnak majd minket, ugyanis itt lesz majd a White Town a Your Woman-nel, a kezdés pedig Eminem és Dido közösségé, ez a Stan. Rádiózunk együtt még egészen délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Dr. Béresék dolgozták föl a Hip Hop Boys slágerét, ez volt az Éjjel ott várok rád. Hát mi nem várunk tovább, jönnek a legjobb zenék folyamatosan, hogy a szombat délelőttöt feldobják. Itt lesz majd a Black Eyed Peas, a Where Is The Love, a folytatás pedig a Night Cravers-é. Szól a Push The Feeling-on most itt a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Sucker DJ. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 26-a van, szombat. Egyébként ez a fogamzás gátlás világnapja. A névnaposok a Justinák, a születésnaposok között pedig Olivia Newton-John és Christina Milian-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Jövünk még, természetesen a legjobb zenékkel, egészen délig én hozom. Csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Avril Lavigne, és szól majd a Complicated.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Szia, dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé az irányítása folytatásban egészen este 6-ig hozza a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak méghozzá a Night Shift csapatának köszönhetően hétvégére ide, vagy hétvége oda, szombaton is, és vasárnap is lesz Night Shift. Egyébként a mai napon az R&B kedvencek kerülnek előtérbe, és ennek nagy specialistája, állandó rezidensünk, ami a szombati napot illeti, Slim Fit érkezik majd White Boy mellé, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit egészen éjfélig. Horváth Zoltán Horik pedig kicsekkol, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és szép délutánt a Bestel. Viszont!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a Jövőtökért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű program sorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közülés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésére. A tavaly októberben indult Tisztán Jobb program eddigi rendezvényeivel már több mint 3000 fiatalhoz jutottak el Fejérvár megyében. További részletek a témában a Duna Online oldalán. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetben is. A program célja, hogy a résztvevők a szabadulások után nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és sikeresebben illeszkedjenek vissza a társadalomba. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint egy szakma megszerzése nem csak tudást és végzettséget ad a fogvatartottaknak, hanem önbizalmat, célokat és új perspektívát is jelenthet. A Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott sikeresen zárta a szociális ápoló és gondozóképzés első évét. A képzés kifejezetten férfi elítéltek számára indult, írja oldalán a Duna Online.

0: tapasztalataiból is tanulhatnak. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hiányos energia címkékre vadásznak a fogyasztóvédők, akadálymentes megállókat, csomópontokat ígérnek Budapesten, Szuperbója figyeli a Velencei tó állapotát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertetőket ellenőriznek a fogyasztóvédők, ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, tévék, monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
3: Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háttartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
2: A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest 2050-ig szóló gyalogos stratégiáját. Eszerint 4 év múlva a villamos megállók fele akadálymentes lesz, 9 év múlva pedig minden aluljárós csomópontnál biztosítják majd a felszíni átkelést is. Cél 200 új zebra, valamint biztonságosabb, úgynevezett forgalomcsillapított lakóutcák kialakítása is a fővárosban. Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így gyorsan léphetnek a szakemberek, ha kell. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt kifejezetten sérülékeny állapotba került a tó. Csökken a vízszint, nő a sótartalom, helyenként tömegesen elszaporodtak az algák. 3 évet kapott első fokon az a nő, aki egy füstbe ment légyott miatt zsarolt egy férfit. A neten egyeztették a részleteket, a lány előre kérte a pénzt az együttlétért, ám nem kapta meg, ezért rászállt áldozatára. Telefonon zaklatta, többször is közölte vele, megöli, ha nem fizet. A férfi megijedt, a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt, most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 26-a van, délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután velem B. Németh Diával, és hamarosan Tayo Cruzzal jön a Troublemaker, itt lesz hamarosan a Super Stereo, és most pedig Eros Ramazzotti. Itt hoztam azt az olasz énekest, aki a 80-as évek közepén robbant be, és azóta is nagy sikere van.
1: Best FM.

FM a legjobb zenék. A folytatásban pedig itt van Dario G és a Sunshine, 1997 egyik jellegzetes dance slágere, és az egyik legjobb példa arra, hogy hogyan lehet egy régi dalból teljesen új klubhimnusz készíteni. A szám alapja a The Dream Academy 1985-ös Life in a Northern Town című dala, innen származik a jellegzetes vokális dallamvilág. A Dario G egyébként eredetileg nem is egyetlen egy ember volt, a formációt három brit zenész alkotta. A klip pedig igazi 90-es évekbeli különlegesség, ugye Afrikában forgatták, és különböző állatok, tájak, naplementék és táncoló emberek jelennek meg benne, úgyhogy ezzel folytatjuk most. Következik a Dario G és a Sunshine, itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék. Nagy a torlódás ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt. Ugye Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Ez okozza a torlódást. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat az M-közti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat itt is táblák jelzik. És hogyha tovább haladunk, az M1-esen Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy ott is lassulásra készüljünk. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és leálló sáv járható, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Bestefem a legjobb zenék. Zajlik a hétvégi nagy takarítás az Árpád hídon, a budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója ezen a hétvégén a forgalmi tereléshez igazodva. Most szombaton az Árpád híd déli Budáról Pestre, holnap pedig vasárnap a híd északi Pestről Budára vezető oldalát mossa környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek kéri az érintett időszakban a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. A BKM ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak a környezetükre. A hídmosási munkák részei az éves előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a vár alagutat is. Úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra felé is. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb híreket hallgatjuk most itt az egy óra, én pedig hozom Charlie és Giovanni közösét is.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a méteren nagy tengeren áll.
1: Ez lesz az Evezzünk egy hajóban, és a Deep Dish is itt lesz, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Együtt a jövőtökért. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a jövőtökért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű program sorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közülés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegséget megelőzésére. A tavaly októberben indult Tisztán Jobb program eddigi rendezvényeivel már több mint 3000 fiatalhoz jutottak el Fejérvár megyében. További részletek a témában a Duna Online oldalán. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon, Bács-Kiskunvár megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kapócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejérvár megyében is azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhet.

0: százalék a terméskiesés mértéke, nagyok okoztak nagyon nagy károkat, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki bióból, előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tím Áron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprus moha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak tegnap a Magyar Diáksport napjához. A Diáksport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Elpártolt tőlünk a szerencse, nem elég mély a játékos keret. Marco Rossi szerint leginkább ezért vesztett 1-0-ra a magyar futballválogatott tegnap Ukrajna ellen a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divízió első fordulójában. A szövetségi kapitány úgy látja, az akarással nem volt baj, de semmi nem ment be. Szoboszlai Dominik csapatkapitánya meccsvégi tömeges lögdösődésről szólva úgy fogalmazott, ez benne van a fociban. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Deep Dish-sel folytatjuk, ahogy ígértem. Egy óra múlt néhány perccel, ez még mindig a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, jó hétvégét mindenkinek, és már is itt a Flashdance, egy 2004-es house sláger, az amerikai iráni származású DJ-producer páros nevéhez fűződik. A formáció 2006-ban még Grammy-díjat is nyert.
2: Best FM.

Veszte fel a legjobb zenék. Óvatosan az M1-esen Tatabányánál az 56-os kilométernél újabb baleset történt, írja Robi. Már mindkét irányban járható egy-egy sáv, de a határ felé már 8 kilométeres a torlódás, és Budapest felé is több kilométeres kocsisorra kell készülni. Köszönöm az infót, vigyázz magadra. Az M7-esen egyébként Letenye felé Pákoznál is két autó karambolozott. Az 54-es kilométernél csak a külső sáv járható, a torlódás már közel 4 kilométeres, és az M0-áson is lassú haladásra kell készülni a déli szektorában, Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. Ott a burkolatot javítják, a 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leálló sáv járható, torlódik a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek ma is. Az M1-esen különösképp kell figyelni a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé, a külső és a leálló sáv járható, és a Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M3-eson pedig Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leálló sávon dolgoznak. Figyelni kell nagyon a 32-es és a 37-es kilométer között, ott ugyanis a belső és a külső sávot is leszűkítették. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést az M3-ason Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
2: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legeslegjobb slágereket hallgatjuk ma délután is, úgyhogy már bekészítettem Kaszatibi és Dérheni közösét is. Ez annyira te, teljes egészében is meghallgatjuk, a friss hírek után pedig érkezik Rihanna az Umbrellával, hiszen itt a 2 óra, úgyhogy hírek, aztán ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Együtt a jövőtökért. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a Jövőtökért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű program sorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közülés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésére. A tavaly októberben indult Tisztán Jobb program eddigi rendezvényeivel már több mint 3000 fiatalhoz jutottak el Fejérvár megyében. További részletek a témában a Duna Online oldalán. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot.
4: Itt Fejérvár megyében is. Nehezíti az őszi vetés előkészítését a száraz talaj. A Hungaromet agrometeorológiai előrejelzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. Helyenként a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak.
3: A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. 4-re emelkedett az aténi robbanás halottjainak száma. Nem lesz eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertető adatlapokat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az

0: vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a beváruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Katonai fejlesztésekre 6 milliárd 600 millió eurót kap Ukrajna a béke keretből. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak a forrás felszabadításának feltételeiben. A pénzből jut az ukrán fegyveres erőket kiképző uniós misszióra, új felszerelések közös beszerzésére, illetve az uniós tagállamok Ukrajnát támogató kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Kijevnek fogják folyósítani. Már 4 halottja van a tegnapi athéni robbanásnak. A görög főváros turista negyedében detonáció miatt összeomlott egy épület. Környező házak és autók is megrongálódtak. 2 embert még mindig keresnek. Selyem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon, ekkor bukkantak az állatra, amelyet egyébként magánszemély nem is tarthatna idehaza. A selyem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly talált tigris ügyében egyébként tart a nyomozás. Pablo most a Veresegyházi medve otthonban él. Ma marad a napos, néha picit felhős, száraz idő, legfeljebb gyenge széllel. A nappali 20-24 fok után késő estére általában 8-13 fokig hűl le a levegő. Észak-észak-nyugat felől holnap átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra kisüt, odakint 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra után is folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább Rihanna Umbrellájával, az egyik legnagyobb slágere vitathatatlanul, hiszen több mint 15 országban vezette a slágerlistát, és Rihanna karrierének egyik meghatározó dala lett.
2: Best

Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houstonnal megyünk tovább is az I'm Every Woman-nel, ami egy 1992-es felvétel, és a The Bodyguard film zenei albumon szerepel. Egyébként egy feldolgozásról van szó, csak a Chuck Schlager feldolgozásról. Az eredeti 1978-ban született. Whitney változata új életet adott a dalnak, és külön érdekesség, hogy a felvételen Whitney édesanyja is hallható háttérvokában. Következik tehát az I'm Every Woman. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk az M6-oson, például Iván Dárda felé, Szekszár térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt le is zárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik, a Pécsvárad Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket, és új terelést építette ki az M35-ös autópályán Debrecen térségében aszfaltozás miatt, a 41-es és a 44-es kilométer között a Berettyó Újfalu felé vezető oldalon csak a belső sávon halad a forgalom, ezért a Debrecen dél Szolnok csomópontban nem lehet lehajtani a pályáról, kerülni a 38-as jelölt Debrecen Nyugat-Hortobágy csomópontban lehajtva, Debrecen belterülete felé a 33-as, majd a 4-es főúton, vagy a Nagyhegyes Hajdúszoboszló Eves útvonalon lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney indítja a következő órát, úgyhogy jó lesz a folytatás, jön a Gimme More, most pedig Nadja Ali érkezik, és a Rapture itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetben is. A program célja, hogy a résztvevők a szabadulások után nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon és sikeresebben illeszkedjenek vissza a társadalomba. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint egy szakma megszerzése nem csak tudást és végzettséget ad a fogvatartottaknak, hanem önbizalmat, célokat és új perspektívát is jelenthet. A Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott sikeresen zárta a szociális ápoló és gondozóképzés első évét. A képzés kifejezetten férfi elítéltek számára indult, írja oldalán a Duna Online. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. Holnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütési lesz a főszerep, csak fátyolfelhők és kevés gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék nem várható. A déli egy szelet nyugaton és északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések is kísérhetik, tovább melegszik a levegő, a legmelegebb órákban 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Bizonyán, hétvégén is ezek a dalok szólnak, a nagy kedvencek hazai és külföldi vonalról itt a 93.1 Best FM-en. Szép délután szombatra és pihentető tartalmas hétvégét a dunaújvárosi hallgatóknak. A nevem Oleg Csongor, ma is az a terv, hogy este 6-ig együtt szórakozunk, és Britney Spears énekel, ez a Gimme More.
0: 93.1 Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your...

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Molek Csongor vagyok. Szép délután szombatra, kedves hallgatók. Jelentkezem este 6 óráig hasznos infókkal, és nyilván már a műsor elején ünnepelünk egyet. Szeptember 26-át írunk, névnapos hallgatóink a Justinák, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunói városban is a környéken. 249 éve Mária Terézia áttelepítette a Nagyszombati Tudományegyetemet a budai Királyi Várba. És 41 évvel ezelőtt elindult 2 éves útjára a Szent Jupát az első magyar vitorláshajó, amely megkerült a földet. Híres emberek, akik szeptember 26-án születtek. Elég hosszú a lista, 87 éve látott napvilágot Strobl Alajos, gépészmérnök, a rendszerváltás utáni magyar energiastratégia egyik meghatározó alakja. És 94 esztendeje született Almási Miklós, esztéta, kritikus, akadémikus. Isten éltesse az ünneplő dunói városi hallgatókat nagyon sokáig. Justin Timberlake felvétele következik, latinozunk, ez a Señorita.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, figyelmesen, szabályosan vezessenek, kedves dunaújvárosi közlekedők. Egész héten említettem Kiskunhalászai Izsák összekötő úton a munkálatokat. Az 5203-ason a 11-es kilométernél még a hónap végéig számítani kell útszűkületre. Aztán ugrunk az 52-esre, itt továbbra is zajlik a csomópont építési munkálat, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, hát december közepén végeznek majd az infók szerint. És Fad-Gerjen-Paks összekötő úton is aktuális az útkarbantartási munkálat az 51-24-esen, a 16-os 17-es kilométernél még október végéig, igen kicsit messzebb tőlünk. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat, 30-as, 74-74. 777 a telefonszámunk még mindig. Köszi szépen előre is, jó utat még egyszer. Jennifer Hudson felvételét játszom most a Best FM-en. Indul a Spotlight című dal. I

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en indítjuk a következő felvonást együtt a Dunói Város és környéki hallgatókkal, a mikrofon mögött Molek Csongor, még 2 egész órán keresztül, és jönnek a jó zenék megállás nélkül. Nelly Furtadóval kezdtünk, ő egy kanadai hölgy, és ismerős a sláger tőle, ez a Turn Off The Light.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több órás napsütésre számíthatunk, délután 20-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Európa legnagyobb állateledel gyára épült fel a Vas megyei Bükön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa. Az érdeklődőket áramszedőkezelés, kerékcsere, különleges járművek, tesztvezetés és kabriobuszos élményutazás is várja. A telephelyre külön járatokat is indít a közlekedési társaság. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig ma a Merrák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga által szervezett akció célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Több mint 100-an adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120-an jelentkeztek. A kiválasztás nem ajánlás vagy ismeretség alapján, hanem átlátható eljárásban, szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Szőlészethez és borászathoz kapcsolódó programokkal várják a látogatókat októberben Egerben. Jövő pénteken új tematikus kiállítás nyílik a várban, ahol a látogatók tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével ismerhetik meg a helyi szőlőtermelés és borkészítés történetét. Emellett idén is megtartják a hagyományos egri bikavér ünnepi napokat. Október 16-a és 31-e között a belvárosban, valamint a Szépasszony völgyben egyaránt lesznek szakmai és gasztronómiai rendezvények. Megnyílt a World Press fotó kiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégető problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktuson át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadék oldó gyógyszert egy sztrókos beteg. Az eljárás a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt egy órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. A gomoly felhők és a fátyol felhők mellett több órás napsütés valószínű, csapadékra kicsi az esély.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Molek Csongor vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb órában, kedves Dunai Városi hallgatók. Fókuszálunk a holnapi vasárnapi időjárásra, nézzük, mit mondanak a jóslatok. Hát valószínű, hogy köddel párával indul majd, igen hűvösen a holnap reggel a legtöbb területen. Aztán délelőtt és délután már élvezhetjük a napsütést, nem nagyon mondanak csapadékot, szélmozgást viszont igen ismét, ezúttal a déli esszelet kísérik erősebb, élénkebb lökések, úgyhogy beindul ismét egy kis felmelegedés. Délután olyan 21-26 fok körül mérünk majd a legmelegebb órákban. Pollen terheléssel kapcsolatban új infom nincs, a parlagfű pollen koncentrációja közepes, a többi növény pollen szintje alacsony, kivéve a gombák. Azok tartják magukat a magas szinten és tüneteket nyilván okoznak. Tárazzanak be papír zsebkendőből, kedves pollenallergiás hallgatók. Egy Backstreet Boys sláger következik, indítom a Get Down című felvételt itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban és a környéken. Kedves hallgatók, rendkívül különleges és tartalmas programnak adott otthont a Generációk Háza a napokban. A Dunaújvárosi Obi sokat várta a biodiverzitás irodába, ahol az Európai Mobilitási Hét keretében madárodukat és rovarhoteleket készítettek. Ezzel összefüggésben egy tényleg tartalmas videós beszámolót is találnak a dunaújváros.com hírportálon. Most zenél nekünk a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Nosztalgiázhatunk az egyik legismertebb nyári slágerükkel, ami tényleg a nyári életérzésről, különféle baráti összejövetelekről, bulikról, autózásról és a gondtalan hétköznapokról is szól. És eredetileg nem feltétlenül slágernek szánta a csapat, mégis a duó egyik időtálló klasszikusává vált. Meghallgatjuk most a Summertime című felvételt. Drums, please!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, remélem lazulós eddig a hétvége, elég gyorsan ideértünk. A lazulós késő délutánhoz, kora estéhez szombaton, kedves dunaújvárosi hallgatók. Még egy órán keresztül jelentkezem, a nevem Oleg Csongor, és indítja az órát Taylor Swift, meghallgatjuk mindjárt a You Belong With Me című dalt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több órás napsütésre számíthatunk, délután 20-23 fok várható. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és a főügyészt. Robert Fico korábban, idézem, az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt 3 olyan büntető

0: 120-an jelentkeztek. A kiválasztás nem ajánlás vagy ismeretség alapján, hanem átlátható eljárásban szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség háromnegyedének 4 millió 654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Szőlészethez és borászathoz kapcsolódó programokkal várják a látogatókat októberben Egerben. Jövő pénteken új tematikus kiállítás nyílik a várban, ahol a látogatók tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével ismerhetik meg a helyi szőlőtermelés és borkészítés történetét. Emellett idén is megtartják a hagyományos egri bikavér ünnepi napokat. Október 16-a és 31-e között a belvárosban, valamint a Szépasszony völgyben egyaránt lesznek szakmai és gasztronómiai rendezvények. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagykanizsai épületeit, korszerűsítettek egy veszprémi labort, valamint több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Az új digitális programok az oktatók és a hallgatók ügyintézését, a mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzési rendszer pedig az oktatás irányítást segítik. A gomoly felhők és a fátyol felhők mellett több órás napsütés valószínű, csapadékra kicsi az esély. A légmozgás mérsékeltnek ígérkezik, délután többnyire 20-23 fok várható.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvízszolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmai képzésben a Magyar Büntetésvégrehajtási Intézetekben, így a Pálhalmai Büntetésvégrehajtási Intézetben is. A program célja, hogy a résztvevők a szabadulások után nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon és sikeresebben illeszkedjenek vissza a társadalomba. Makula György, ezredes, a BBOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint egy szakma megszerzése nem csak tudást és végzettséget ad a fogvatartottaknak, hanem önbizalmat, célokat és új perspektívát is jelenthet. A Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben 23 férfi fogvatartott sikeresen zárta a szociális ápoló és gondozóképzés első évét. A képzés kifejezetten férfi elítéltek számára indult, írja oldalán a Duna Online.
3: Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait, több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához.
2: A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és kötfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
4: A
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára

0: a nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv mindenkinek, Dunói Veres és a környék, ez a 93 egy vesztetlen, és a legjobb zenékkel pörgetjük még a hangulatot, így késő délután lassan-lassan kora este szombaton. Remélem, hogy jól telik a hétvége, ezen dolgozunk mi is a nap 24 órájában itt a Veszten. A nevem Oleg Csongor, és indítja az órát most Taylor Swift.
0: 93 egy Best

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat és balesetmentes kilométereket, kedves dunaújvárosi közlekedők. Beszélünk majdnem minden nap az 52-esről. Tudják, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főútról, a 34-es és az 51-es kilométer között aktuális a félpályás lezeres építési munkák miatt, és alapból a 47-es kilométernél végzik még a csomópont építési munkálatokat. És ugrunk messzebb az 52-02-esre, ez Taksony-Kecskemét összekötő út, itt a 44-es és a 48-as kilométer között is lassabb a haladás. Félpályás lezárás miatt kátyúznak jelenleg. Ha van egyéb info, akkor tudják, 30-as 74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Montel Jordan felvétele következik a Besten. A címe This is how we do it.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 1 West FM, a legjobb zenék. Dunai versi hallgatók, azt talán tudjuk a legtöbben, hogy a környéken akad jó pár őszi kiránduló hely, és egy jó kis listát találnak most a dunaivers.com hírportál aktuális cikkében. A Dunapart közelsége és a karnyújtásnyira fekvő tanúsfények tényleg remek lehetőséget nyújtanak egy jó kis frissítő hétvégi sétához, és az egyik legszebb közeli célpont a Rácsalmási Nagysziget, amely védett ártéri erdeivel, kiépített tanúsfényével és csendes erdei útjaival nagyon szép látványt nyújt az őszi hónapokban. A történelem és a panoráma kedvelőinek Dunaföldvár felé érdemes venni az irányt, a dunaföldvári Csonka-torony és a szomszédos Kálvária domb felől. Gyönyörű kilátás nyílik a kanyargó Dunára és a színeződő tájra. Ott vannak a részletek a dunaiveres.com hírportál aktuális cikkében. Közben kanyarodunk vissza a kedvenc dalokhoz, jönnek még hazai és külföldi vonalról egyaránt. Most a Kossin zenél nekünk, és az egyik legsikeresebb számunk a mai napig, a Catch című felvétel.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy amerikai rapper következik, nem más, mint Coolio, és meghallgatjuk a Too Hot című számát még együtt. Én szombatra ezzel búcsúzom a hallgatóktól. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, Dunai Veres és a környék. Holnap vasárnap délután 3-tól pedig ismét én jelentkezem majd a Besten a kedvenc dalokkal és nyilván hasznos információkkal. Molek Csongort hallották, a legszebb hétvégét kívánom. Hello! Everybody.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Mezőföldi Regionális Vízi Közmű Kft. Tájékoztatása szerint vízhálózati rekonstrukciós munkálatokat végeznek hétfőn, szeptember 28-án Dunaújvárosban. A munkálatok miatt átmenetileg több helyen is szünetel az ivóvíz szolgáltatás. A Vasműút 65-ös szám alatt várhatóan reggel 8 órától délig nem lesz víz, míg a Szórád-Márton út 40-46 szám közötti szakaszon 8 és 11 óra között számíthatnak vízhiányra az ott lakók. A szolgáltató közlése szerint a társasházakban kihelyezett plakátokon is tájékoztatják az érintett fogyasztókat. A munkálatok idején az érintettek türelmét és megértését kérik, írja a Duna Online. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot. Az Európai Mobilitási Hét programjai között kisebb és nagyobbak is tanulhattak a klímaváltozásról, illetve a környezetvédelemről. Ennek apropójából ingyenes filmvetítés várta a legkisebb gyerekeket a Kultrit moziban. A gyerekek a Flow, azaz Áradás című, egyébként Oscar-díjjal jutalmazott animációs filmet nézhették meg. A történet szerint az eddig ismert világot pusztító áradás sújtotta olyan, amely során eltűnt az ember, vele együtt pedig a szilárd talaj nagy része, írja weboldalán a város. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon, Bács-Kiskunvár megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejér vármegyében is azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Holnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütési lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék nem várható. A déli egy szelet nyugaton és északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések is kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb órákban 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Mentős is érintett volt a dulakodásban a magyar-ukrán meccsen. Rengeteg eső árasztotta el Bangkokot, itthon viszont vagy egy hétig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébih. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékkotlására alkalmas.
2: Katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították Bangkokot. Tájföld fővárosában csütörtökön és pénteken folyamatosan zuhogott, több mint 30 centi eső hullott. A víz elárasztotta az utcákat, ezreket kellett kitelepíteni. Az emberek most megrohamozták a boltokat, a térségben ugyanis további esőket jósolnak a meteorológusok. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B mixben, két órán keresztül, ahogy a szombatonként lenni szokott. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Slim Fit, szombati rezidensünk áll majd a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155 infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: 160 mixet végighallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilt keressétek.

0: time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step step, step two, step two, step two.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Én összeszedem a lemezeimet, Slim Fit kiválogatja, hogy miket szeretne játszani. Helyet cserélünk, pici nyújtózás, egy rövid szünet, és aztán héttől folytatódik tovább a Night Shift, csak már szombati rezidensünkkel, Slim Fittel a lemezjátszók mögött, de a kínálat továbbra is hip-hop és R&B mixben megállás nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Együtt a jövőtökért. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a jövőtökért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű program sorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésére. A tavaly októberben indult Tisztán Jobb program eddigi rendezvényeivel már több mint 3000 fiatalhoz jutottak el Fejérvár megyében. További részletek a témában a Duna Online oldalán. Újra nagyszabású ingyenes szűrőnapot rendeznek Dunaújvárosban. A programnak október 17-én szombaton a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 5 óráig várják a lakosságot.
3: Itt Fejérvár megyében is. Nehezíti az őszi vetés előkészítését a száraz talaj. A Hungaromet agrometeorológiai előrejelzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. Helyenként a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejérvár megyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak.
2: A meteorológusok szerint északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként pátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, reggelre többfelé kialakulhatnak pára és ködfoltok. Reggel 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután 19 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Drágább lehet tavasztól a dió. Sóval töltött zacskóban próbáltak mobilokat bejutatni egy budapesti börtönbe. Felhős napos idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
5: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
4: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezeren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Na, lezártátok a nyarat. Igen. Jó volt, szép volt, jól sikerült.
7: Nagyon-nagyon jó buli volt.
6: És lesz valami fedett folytatás?
7: Nem igazából, minden nyíltan csinálunk. Jövő nyáron?
6: Fedett ügynökök vagytok, jó van akkor. Na, hát akkor Slim Fit 1 órán keresztül mostantól a lemezjátszók mögött, szóval hip-hop és R&B egészen 8-ig itt a Besten.
7: Hello, hello.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakít

0: A Best FM-en.
1: Hát is veled meg sem beszéltük, azt hiszem, a múlt héten.
2: Micsoda? Hát
1: Stevie Wonder turné.
2: Wow!
1: Már elfogyott az összesen.
2: Ja.
1: Hát, hogy figyelj, tehát, ugye mostanában ugye az van, hogy ilyenkor ilyen van az online, tehát hiába vagy feliratkozva mindenféle előértékesítésre, ott is az a sorba kell állnod online.
2: Hát persze.
1: Tehát amikor beálltam sorba online, és akkor kiírta, hogy már csak 69 ezeren vannak előttem, akkor én már éreztem, hogy ebből nem lesz Stevie Wonder koncert.
2: Ez nem a napon.
1: Mindegy, hát olyan másod-harmad megosztó oldalakon, talán így egy-két nappal előtte.
2: Hát ha,
1: és egyébként egész úgymond elérhető, tehát hogyha van egy, akkor Németország, Franciaország, tehát még csak Londonig se kell feltétlenül elutazni, de hát azért se lenne rossz.
2: Így van.
1: Írország, szóval
2: hát,
1: érdemes, hát ha.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor egy elérhetőség pakkot, úgy, ahogy csak te tudod, négy kedves, dobd ide az asztalra.
3: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ és Limfit Hun, és még körülbelül 60 ember hiányzik az ezerhez, úgyhogy várom.
4: És mi is volt az ígéret, hogyha megvan az ezer, akkor őt újabb mix ezresével rakod föl, de nem kapkodod el.
3: Nem.
4: Jó van, mennyi van most fönn?
3: 26.
4: Aha. Tehát akkor, jó, tehát akkor mondjuk akkor fölmész 30-ig, hogyha...
3: Igen,
4: tehát...
3: 30-31, jaj.
4: Akkor az a 60 ember szedje már össze magát tényleg, jó? Mixcloud.com/DJ és Limfit Hun. Kell az 1000 feliratkozó.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Na tessék, Sompolon voltál.
2: Igen.
1: Rihanna nére, A$AP Rockyra.
2: Nem.
1: Nem ez?
2: Nem.
1: Nem is érdekel?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nem, engem még nem mozgat annyira.
1: Az asszony az inkább, mi?
2: Hát hogyne. Mindenáron.
1: Jó, bár mondjuk szegény, tehát egyszer volt itt Magyarországon, akkor se kellett volna, tehát egy bűnös volt az a szigetes fellépés.
2: Azt hallottam, hogy ez nagyon nem úgy sikerült, hogy kellett volna.
1: És az jó, mert nekem mázni volt, én előtte évekkel azért láttam őt Barcelonában, úgyhogy a Calvin Harris volt az előzenekar, ugye? Szóval ez egy eléggé jó felhozatal volt, de igen, akinek ez az egyetlen Rihanna élménye élőben, ha még lesz rá lehetőség, azért próbáljanak rá, azért tud ő nagyon-nagyon jó lenni.
2: Az biztos.
1: Úgy, mint Slim Fit, ő is tud mindig jó lenni, és szerencsére ezt mindig így szombatra időzíti. Nagyon szépen köszönjük ezt a 60 percet. Én októberben találkozunk, mert a jövő hát szombat az így. Már az lesz. Na, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem, horrorfilmek kellékeiből nyílt kiállítás Los Angelesben, a felhők mellett napsütés is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háttartás és elektronikai cikkekre vonatkozóan. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
1: Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai, jelölése, és magánszemély amúgy sem tarthat idehaza ilyen állatot. A fehér pamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, most karanténban van. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. Horrorfilmek jelmezeit és kellékeit állították ki Los Angelesben. Az amerikai múzeumban különböző tárgyak láthatók, például a Halloweenből vagy a fűrészből. De nem maradt ki a válogatásból Freddy Krueger, Michael Myers vagy Chucky sem. A gyűjtemény egyik legrégebbi öltözéke Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Bikvalvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége első napja. A férfiak kieverték a tegnapi vereséget, úgyhogy felejtsük el a búz, felejtsünk el mindent, bízzuk magunkat a legjobb zenékre. Kolbi Káját kezdi ezt az órát, ez a Bubbly.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Isaac Taylor és Zac ekkor még elképesztően fiatalok voltak, a legkisebb Zac mindössze 11 éves volt a siker idején. A vidám dallam mögött viszont meglehetősen komoly szöveg bújik meg. Arról szól, milyen gyorsan múlnak el az emberi kapcsolatok, és az mbap pedig pont ezt a rövid időt jelképezi. Szerintem már tudjátok, hogy kiről van szó? Hanson, mbap, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg Sophie Ellis Baxter Murder on the Dance Floor című dala, és a brit slágerlista második helyéig jutott. Érdekes dolog, hogy ezt anno Sophie Greg Alexanderrel, a New Radicals egykori frontemberével írta, és a dal már az első megjelenésekor elég nagy nemzetközi siker lett. Aztán 20 év után kicsit újra előkapták a Saltburn című filmek köszönhetően, és 2024-ben újra felkerült a slágerlistákra. Ennyi, ez a Murder on the Dance Floor.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ritka az az eset, amikor egy előadónak vagy előadóknak egyik dala üti a másikat a slágerlisták élén, viszont az Outkastnek ez sikerült, hiszen a Héjával letarolták a világot, pedig megmondom őszintén, nem tartom egy olyan nagy dalnak, viszont utána jött a The Way You Move, és ez még a Héját is übereltem. Úgyhogy én ezt most elindítom, aztán mindenki eldönti, hogy szereti, vagy

Best FM a legjobb zenék. Ha már csinált annó Tupac egy nagyon komoly dalt, akkor nem akarta a videóklipet sem a véletlenre bízni, úgyhogy csinált egy ilyen posztapokaliptikus filmhez hasonlót, ami erősen hajaz a Mad Max filmekre, és hát West Coast Rap, Sivatag és a Mad Max ennél a 90-es években, hát megmondom őszintén, hogy nehéz volt nagyon magasabbra menni, és hát ez mutatta a szám sikerét. Jön Tupac és a California Love!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Program indul a műtéti várólisták csökkentésére. A babavizeket ellenőrizte a Nébi. A következő egy hétben nem nagyon jön majd eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Erről is beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitófordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bikfalvi Tomi vagyok, a Biki. Hát tegnap ilyenkor még vadul szurkoltunk a magyar válogatottnak, most meg már egy picit nyalogatjuk a sebeinket, hiszen én is abba a körbe tartozom, akik szomorúak, amikor a magyar válogatott nem győz. Na de ezt tegyük félre, jön a Coldplay!
4: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az Aerosmith és az Amazing. 1993-ban jelent meg, és valójában ez egy vallomás Steven Tylertől, amiben a függőségéről, na meg az abból való kigyógyulásra utal. Hát van mire utalni, meg van miből dolgozni, hiszen elmondta, hogy nagyjából milliók mentek fel az orrába, és hogy párszor szó szerint a klinikai halált széméről jött vissza. Úgyhogy gratulálunk, és minden jót, és mindenki vegye róla példát. Nem az előző életről, hanem azután, miután megjavult. Jön az Amazing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami teljesen más világokat házasított össze. Chicane ugyebár az elektronikus világból, Bryan Adams pedig a rock világból jött, de amikor ők összetették a fejüket, akkor egy olyan dal született, ami még Madonnát is lenyomta a trónról. Ez a Don't Give Up, én pedig már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Sergio Mendez és a Black Eyed Peas és a Maskenada, és ezt a dalt nagyon jól használta fel anno egy amerikai sportszergyártó cég, szóval ez volt az alapja ennek a brazil Copacabana feelinges futballőrületnek, amit ők meglovagoltak, és hát atom siker lett. Csak a különböző videó megosztó portálokon milliárdos nézettségei vannak az ilyen reklámoknak. Ennyivel, ki tudja, az tudja, hogy miről van szó, aki nem is érdekli, az viszont menjen fel és nézzen utána. Na mindegy, Maskenada.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Drágább lehet majd a dió, mert gyenge volt a termés. A baleset után 3 nappal megint kinyitott a római Kolosseum. Felhős napos száraz idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved, az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, 10 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy félbevágtuk az én shiftemet, indul a második félidő, felfrissülve, felpörögve, felturbózva, na meg persze a legjobb zenékkel itt sorba helyezve, a Planet Funk ez nálunk, ez a Chase the Sun.
0: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az az idő, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, és már bele is vágunk. Holnap, szeptember 27-én Adalbert névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Damjánokat, a Damosokat, a Döméket, a Dömösöket, a Florentinokat, a Karolákat, a Károlyokat, a Kozmákat és a biztonság kedvéért a Vincéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel köszönj fel, mert küldj neki egy dalt itt nálunk a Best FM-en. Én most például az Alien Setniket hozom, ez a No Limit.

Best FM a legjobb zenék. Egyem és Uraim, általában megszoktuk, hogy a rap az mondjuk arról szól, hogy mennyire kemény vagyok, mennyire gazdag vagyok, micsoda nagy bulik vannak, és a többi, és a többi, és a többi. Viszont annó még 2004-ben Akon megmutatta azt az oldalát is a világnak, amikor úgy nincs szabadságod, elveszik a szabadságodat, úgyhogy a következő dal a bezártságról és annak következményeiről szól, és jóval komorabb volt, mint az eddigi slágerlistás dalai Akonnak, viszont valahogy ezt is szerették az emberek, és hát elég komoly utat nyitott a nemzetközi atomsiker felé. Na, Locked Up Akontól, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a French Affair és a Sexy. Viszont a névvel ellentétben semmi közük nincsen Franciaországhoz, hiszen alapvetően ez egy német formáció. Mondjuk jelen esetben mondjuk igaz, Barbara Alcidor az énekesnő, ő Párizsból származott, de nem ott született. Viszont hogyha összegezni kell, akkor annyit tudok mondani, hogy egy német dance alap, francia hangulat és egy könnyen megjegyezhető refrém. Egy európai együttműködés, csak itt nem euróban fizetnek, hanem diszkóval. Ennyi. Sexy. Most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás szombat éjszakátok, aminek indul az utolsó órája, úgyhogy tessék figyelni, tessék hegyezni a fülünket, mert nagyon, de nagyon, de nagyon komoly zenék jönnek. Most például Kelly Clarkson nyitja az órát, ez a Since You've Been Gone.
1: Ez a Night Shift, a

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, elérkezett az idő, hogy megnézzük, mit rejteget számunkra a holnapi nap időjárása, és azt mondom, hogy vágjunk is bele. 9 fokra ébredünk, az nem sok, 23 lesz napközben, az nem rossz, viszont a biztonság kedvéért lesz pár felhő az égen, úgyhogy talán nem égünk rommát, de ilyenkor még nagyon kell vigyázni, mert nem csak a tavasz ravasz, hanem az őszt sem kell félteni. Úgyhogy ennyit az időjárásról, vissza a legjobb zenékhez. Olive érkezik nálunk, ez a You're Not Alone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy szerelmes dal teljesen más köntösbe öltöztetve. Nekem megmondom őszintén, hogy az egyik kedvencem, mert nem azt a kis ömlengős alapot hozta, hanem egy ilyen kis R&B-s vidám. Az ember azt gondolná, hogy ilyen kis komédia, de valójában egy nagyon, de nagyon romantikus dal. Ez Busta Rhymes és Mariah Carey közöse. I Know What You Want.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, aminek az a neve, hogy Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, hogy mi a dolgotok, megkeresni ezeket az oldalakat, lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni minket, amit mi előre is nagyon szépen köszönünk. Most pedig érkezik nálunk ennek örömére Altfull Dodger és Romina Johnson közösen, ez a Moving Too Fast.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk, hiszen akkor újra jövök vissza. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.